Allah boleh sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu, sebab tu,